agyegyeɛ aduru asɛe o ɛka magyegye aduru ama baa this time banse de abɔ ma sɛ mekyɛ ɔba atɔ ma mɛkyeɛ no anka mɛwo sɛ nka ma sae didi ɔwɔ kyeɛ wo anka ma sae o yesu kokuroko